0: VEC Audio Exchange Program Number 14.
1: Messi. Selbstfehler.
2: Schussen Spielwert.
1: Selbstfehler.
2: Metrophil.
1: Spielwert.
2: Nem szorítottad magad sarokba! Sarok vagy!